écoutant. Routine. Kushinak. Kaingok. Hina. Kunnak. Hemmak. Ukatok. Ihitok. Iruriahahuk. Hekummakok. Kessut. Napayungak. Iruriahahuk. Netinahak, netinahuk, nidek.